0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobardan. Neue Windräder in Horizon, Nikic und Großwarersdorf geplant. Die BE Energy GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Burgenland Energiegruppe, möchte in unserem Bezirk 23 neue Windkraftanlagen errichten. Geplant ist ein Windpark mit 8 Anlagen in Horizon, der sich auch auf die Nachbargemeinden Neckenmarkt, Reiding und Großwarersdorf erstrecken wird. Für das Projekt Nikic West, welches sich auch auf Großwarersdorfer Gebiet erstrecken wird, sind 15 Windräder vorgesehen. Bis zum 15. Oktober können Bürgerinnen und Bürger die Projektunterlagen in den Gemeinden einsehen und sich aktiv am Verfahren beteiligen. Kulitea, Theater im Zirkuszelt in Nebersdorf. Morgen findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmal ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. Das ganztägige Bühnenprogramm startet um 11 Uhr mit einem Schattentheater für Familien und spannt einen Bogen über szenische Lesungen, experimentelle Performance, Live-Musik und Musical. Der Eintritt für das ganztägige Programm kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 8 Euro.
2: Új szélerőművek épülhetnek a térségben. 23 új szélerőművet szeretne telepíteni a Felsőpújai járásban a BE Energy GmbH, mely 100%-os lányvállalata az Energie Burgenland csoportnak. A tervek között 8 szélerőmű szerepel Haracsony és a szomszédos Sopronyék, Doborján és Szabadbáránd községek közigazgatási területén. A Füles Nyugat projekt részeként további 15 új szélerőművet telepítenének, melyek részben szintén Szabadbáránd község területére kerülnének. A polgárok október 15-ig nyerhettek betekintést a tervdokumentációkba, és vehetnek részt aktívan a folyamatban. Nem csak Burgenlandban, de Nyugat-Magyarországon is terveznek hosszú idő után új szélerőműveket telepíteni, többek között Sopron, Kőszeg, Mosonmagyaróvár, Sárvár és Szombathely térségében is. Orvos hiány a Felsőpújai járásban. Sopron Keresztúron és Lakompakon jelenleg betöltetlen a háziorvosi praxis, Felsőpúján pedig több mint 2 éve nincs társadalombiztosítási finanszírozás a bőrgyógyász. A lakompaki háziorvosi állást már 26 alkalommal hirdették meg sikertelenül. Sopron Keresztúron 7-szer próbáltak orvost találni, míg a Felsőpújai bőrgyógyászati praxisra már 31 alkalommal írtak ki pályázatot. Az önkormányzatok pénzügyi támogatással és megfelelő rendelőhelyiségekkel próbálják vonzóbbá tenni a praxisokat, de egyelőre nincs elegendő jelentkező. Az orvosi kamara szerint az orvoshiány hátterében többek között a bürokrácia, a magas munkaterhelés és a kedvezőtlen munkafeltételek állnak.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: folyamatban. Nem csak Burgenlandban, de Nyugat-Magyarországon is terveznek hosszú idő után új szélerőműveket telepíteni, többek között Sopron, Kőszeg, Mosonmagyaróvár, Sárvár és Szombathely térségében is. Orvos hiánya Felsőpujai járásban. Sopron Keresztúron és Lakompakon jelenleg betöltetlen a házi orvosi praxis, Felsőpuján pedig több mint két éve nincs társadalombiztosítási finanszírozású bőrgyógyász. A lakompaki házi orvosi állást már 26 alkalommal hirdették meg sikertelenül. Sopron Keresztúron 7-szer próbáltak orvost találni, míg a Felsőpujai bőrgyógyászati praxisra már 31 alkalommal írtak ki pályázatot. Az önkormányzatok pénzügyi támogatással és megfelelő rendelőhelyiségekkel próbálják vonzóbbá tenni a praxisokat, de egyelőre nincs elegendő jelentkező. Az orvosi kamara szerint az orvoshiány hátterében többek között a bürokrácia, a magas munkaterhelés és a kedvezőtlen munkafeltételek állnak.
1: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Neue Windräder in Horizon, Nikic und Großwarersdorf geplant. Die BE Energy GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Burgenland Energiegruppe, möchte in unserem Bezirk 23 neue Windkraftanlagen errichten. Geplant ist ein Windpark mit 8 Anlagen in Horizon, der sich auch auf die Nachbargemeinden Neckenmarkt, Reiding und Großwarersdorf erstrecken wird. Für das Projekt Nikic West, welches sich auch auf Großwarersdorfer Gebiet erstrecken wird, sind 15 Windräder vorgesehen. Bis zum 15. Oktober können Bürgerinnen und Bürger die Projektunterlagen in den Gemeinden einsehen und sich aktiv am Verfahren beteiligen. Kulitea, Theater im Zirkuszelt in Nebersdorf. Morgen findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmal ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. Das ganztägige Bühnenprogramm startet um 11 Uhr mit einem Schattentheater für Familien und spannt einen Bogen über szenische Lesungen, experimentelle Performance, Live-Musik und Musical. Der Eintritt für das ganztägige Programm kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 8 Euro.
2: Új szélerőművek épülhetnek a térségben. 23 új szélerőművet szeretne telepíteni a Felsőpulya járásban a BE Energy GmbH, mely 100%-os lányvállalata az Energie Burgenland csoportnak. A tervek között 8 szélerőmű szerepel Haracsony és a szomszédos Sopronyék, Doborján és Szabadbáránd községek közigazgatási területén. A Füles Nyugat projekt részeként további 15 új szélerőművet telepítenének, melyek részben szintén Szabadbáránd község területére kerülnének. A polgárok október 15-ig nyerhettek betekintést a tervdokumentációkba, és vehetnek részt aktívan a folyamatban. Nem csak Burgenlandban, de Nyugat-Magyarországon is terveznek hosszú idő után új szélerőműveket telepíteni, többek között Sopron, Kőszeg, Mosonmagyaróvár, Sárvár és Szombathely térségében is. Orvos hiány a Felsőpulyai járásban. Sopron Keresztúron és Lakompakon jelenleg betöltetlen a házi orvosi praxis, Felsőpulyán pedig több mint 2 éve nincs társadalombiztosítási finanszírozású bőrgyógyász. A lakompaki házi orvosi állást már 26 alkalommal hirdették meg sikertelenül. Sopron Keresztúron 7-szer próbáltak orvosi

0: most találni, míg a felsőpújai bőrgyógyászati praxisra már 31 alkalommal írtak ki pályázatot. Az önkormányzatok pénzügyi támogatással és megfelelő rendelőhelyiségekkel próbálják vonzóbbá tenni a praxisokat, de egyelőre nincs elegendő jelentkező. Az orvosi kamara szerint az orvoshiány hátterében többek között a bürokrácia, a magas munkaterhelés és a kedvezőtlen munkafeltételek állnak.
1: Rádió Mórán, das Musikfrühstück.

0: Hörer, die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobardan. Neue Windräder in Horizon, Nikic und Großwarasdorf geplant. Die BE Energy GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Burgenland Energiegruppe, möchte in unserem Bezirk 23 neue Windkraftanlagen errichten. Geplant ist ein Windpark mit 8 Anlagen in Horizon, der sich auch auf die Nachbargemeinden Neckenmarkt, Reiding und Großwarasdorf erstrecken wird. Für das Projekt Nikic West, welches sich auch auf Großwarasdorfer Gebiet erstrecken wird, sind 15 Windräder vorgesehen. Bis zum 15. Oktober können Bürgerinnen und Bürger die Projektunterlagen in den Gemeinden einsehen und sich aktiv am Verfahren beteiligen. Kulitea, Theater im Zirkuszelt in Nebersdorf. Morgen findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmal ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. Das ganztägige Bühnenprogramm startet um 11 Uhr mit einem Schattentheater für Familien und spannt einen Bogen über szenische Lesungen, experimentelle Performance, Live-Musik und Musical. Der Eintritt für das ganztägige Programm kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 8 Euro.
2: Új szélerőművek épülhetnek a térségben. 23 új szélerőművet szeretne telepíteni a Felsőpújai járásban a BE Energy GmbH, mely 100%-os lányvállalata az Energi Burgenland csoportnak. A tervek között 8 szélerőmű szerepel Haracsony és a szomszédos Sopronnyék, Doborján és Szabadbáránd községek közigazgatási területén. A Füles-Nyugat projekt részeként további 15 új szélerőművet telepítenének, melyek részben szintén Szabadbáránd község területére kerülnének. A polgárok október 15-ig nyerhetnek betekintést a tervdokumentációkba, és vehetnek részt aktívan a folyamatban. Nem csak Burgenlandban, de Nyugat-Magyarországon is terveznek hosszú idő után új szélerőműveket telepíteni, többek között Sopron, Kőszeg, Mosonmagyaróvár, Sárvár és Szombathely térségében is. Orvos hiány a Felsőpújai járásban. Sopron-Keresztúron és Lakompakon jelenleg betöltetlen a házi orvosi praxis, Felsőpúján pedig több mint 2 éve nincs társadalombiztosítási finanszírozás a bőrgyógyász. A lakompaki házi orvosi állást már 26 alkalommal hirdették meg sikertelenül. Sopron-Keresztúron 7-szer próbáltak orvost találni, míg a Felsőpújai bőrgyógyászati praxisra már 31 alkalommal írtak ki pályázatot. Az önkormányzatok pénzügyi támogatással és megfelelő rendelőhelyiségekkel próbálják vonzóbbá tenni a praxisokat, de egyelőre nincs elegendő jelentkező. Az orvosi kamara szerint az orvoshiány hátterében többek között a bürokrácia, a magas munkaterhelés és a kedvezőtlen munkafeltételek állnak.
0: Rádió Móra, das

0: Es ist 10 Uhr.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
2: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobardan. Neue Windräder in Horizon, Nikic und Großwarasdorf geplant. Die BE Energy GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Burgenland Energiegruppe, möchte in unserem Bezirk 23 neue Windkraftanlagen errichten. Geplant ist ein Windpark mit 8 Anlagen in Horizon, der sich auch auf die Nachbargemeinden Neckenmarkt, Reiding und Großwarasdorf erstrecken wird. Für das Projekt Nikic West, welches sich auch auf Großwarasdorfer Gebiet erstrecken wird, sind 15 Windräder vorgesehen. Bis zum 15. Oktober können Bürgerinnen und Bürger die Projektunterlagen in den Gemeinden einsehen und sich aktiv am Verfahren beteiligen. Kulitea, Theater im Zirkuszelt in Nebersdorf. Morgen findet auf dem Gelände der Kulturinitiative Zirkusglück in Nebersdorf erstmal ein Festival für Kultur, Literatur und Theater statt. Das ganztägige Bühnenprogramm startet um 11 Uhr mit einem Schattentheater für Familien und spannt einen Bogen über szenische Lesungen, experimentelle Performance, Live-Musik und Musical. Der Eintritt für das ganztägige Programm kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 8 Euro. HKD Počio preseliti dugovanje u Dom narodnih grup. 26. septembra će se oficijelno otvoriti novi Dom narodnih grup u Borti. Hrvatsko kulturno društvo će u domu imati vlašći ured, arhiv za čuvanje različnih publikacija i biblioteku. Suradniki i suradnice društva su počeli selitbom dugovanja iz dodašnjega ureda u Novi. Prostorije u Željeznu će do ali nadalje ostati centrala HKD-a. Kulitea, kazalište u cirkuskom šatoru u Šuševu. Sutra poziva kulturna inicijativa Cirkusglück u Šuševo na festival kulture, književnosti i kazališća. U cirkuskom šatoru nudu cijelodnevni program. U 11. uri će do pokazati po videku Črljena kapica u obliku sjenovitoga kazališća. Nadalje se more publika zabavljati uz drugo pri scenskom čitanju i eksperimentalnom teatru. Festival završava navečer s muzikom uživo. Ulaz za cijelodnevni program stoji 15 euro za odrasle, 8 euro za dicu.
3: Új szélerőművek épülhetnek a térségben. 23 új szélerőművet szeretne telepíteni a Felsőpulya járásban a BE Energy GmbH, mely 100%-os lányvállalata az Energi Burgenland csoportnak. A tervek között 8 szélerőmű szerepel Haracsony és a szomszédos Sopronnyék, Doborján és Szabadbáránd községek közigazgatási területén. A Füles Nyugat projekt részeként további 15 új szélerőművet telepítenének, melyek részben szintén Szabadbáránd község területére kerülnének. A polgárok október 15-ig nyerhettek betekintést a tervdokumentációkba, és vehetnek részt aktívan a folyamatban. Nem csak Burgenlandban, de Nyugat-Magyarországon is terveznek hosszú idő után új szélerőműveket telepíteni, többek között Sopron, Kőszeg, Mosonmagyaróvár, Sárvár és Szombathely térségében is. Orvos hiány a Felsőpulyai járásban. Sopron Keresztúron és Lakompakon jelenleg betöltetlen a házi orvosi praxis, Felsőpulyán pedig több mint 2 éve nincs társadalombiztosítási finanszírozású bőrgyógyász. A lakompaki házi orvosi állást már 26 alkalommal hirdették meg sikertelenül. Sopron Keresztúron 7-szer próbáltak orvost találni, míg a Felsőpulyai bőrgyógyászati praxisra már 31 alkalommal írtak ki pályázatot. Az önkormányzatok pénzügyi támogatással és megfelelő rendelőhelyiségekkel próbálják vonzóbbá tenni a praxisokat, de egyelőre nincs elegendő jelentkező. Az orvosi kamara szerint az orvoshiány hátterében többek között a bürokrácia, a magas munkaterhelés és a kedvezőtlen munkafeltételek állnak.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
4: Prime za našu regiju.
5: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
6: Nach einem teilweise bewölkten Start wird es heute zunehmend sonnig. Ujutro još ponegdje može pasti malo kiše, ali oborine brzo prestaju. vor allem im Nordburgenland frischt der Wind aus Nordwest bis West zeitweise kräftiger auf. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 31 Grad. Nämlich Temperatur des Sekretschu Ismail Judwale seit Ostam i 31 Stupnia.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
6: Willkommen zurück bei Memo auf Radio Mora. Dobro došli, drage slušateljice i slušatelji. Es ist kurz nach 10 und wir sind mitten in Freitagvormittag. Ich bin Daniel Furkert und begleite Sie weiterhin durch den Morgen. Weekend je sve bliže i bliže, pa je pravo vrijeme i za nekoliko ideja za slobodne dane. Unsere Veranstaltungstipps zeigen Ihnen, was es in der Region noch zu entdecken gibt und wie Sie die letzten Ferientage nutzen können. Und auch kulinarisch sind wir heute eher süß unterwegs. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines, die passende Musik. Zato pojačajte radio i ostanite s nama i slušajte Memo. Za ono pravo, dobro jutro.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvége indító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, eljött az idő, hogy induljon a térség egyetlen valóban helyi hétvége indító műsora, a Daráló Radio Show. Sziasztok, én a házigazda Kester, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daralo@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Piginé és a One More Sunday, majd hallhatjátok Nora Teal Voodoo című dalát, elsőként azonban már itt is van Rudimental, ez a Love You More a Darálóban.

Megint egy olyan kollaboráció, amire az ember nem is számítana. Martin Garrix a U2 ír zenekarral működött közre. Ebből egy kiváló daráló kompatibilis dal született meg, amit már indítok is nektek. Ez a Fireflies, itt a Rádió Morán.

Krüszléket ma kétszer is hallhatjátok itt a Darálóban. Elsőként most egy remixét hozom el nektek, mely Taylor Swift egyik dalához készült, és elég érdekesen született meg. A Krüszlék-féle változat mögött ugyanis nem egy szokványos remix felkérés állt. Taylor Swift és Travis Kelce állítólag sokat hallgatták együtt Krüszlék zenéit, ezért végül ők kérték fel, hogy készítsen egy házasabb változatot a dalból. Lék pedig úgy mondott igent, hogy előtte még az eredeti felvételeket sem hallotta. A végeredmény pedig magáért beszél. Már indítom is Taylor Swift Oplight című dalát Krüszlék remixében itt a kedvenc helyi rádiótokban.

Oceánika. Ezer hála, hogy minket hallgattok, ez a Daráló Rádió Show, a térség egyetlen valóban helyi hétvége indító műsora, itt a Rádió Morán a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. E-mail címünk daralokukac@radio.at, ide várunk mindenféle véleményt a műsorral kapcsolatban, de ajánlhattok zenéket is. Aztán fönn vagyok Facebookon és Messengeren is, Daráló Rádió Show néven találtok meg minket.

Tavaly jelent meg a Well Hello Gelato című albuma, és őszinte leszek, nem is ismertem róla a most következő dalt. A következő zene adja az igazi nyári hangulatot, klipje pedig a Viva TV-s időket idézi. Ez a Hyper Summer, itt a kedvenc helyi rádiótokban.

Mai második daráló klasszik rovatunkat hallottátok, 2000-ből szólt a Future Breeze és a Smile, miközben a Future Breeze Club Mixben.

0: Lacival.
1: Egész pontosan 9 óra van, ez azt jelenti, hogy kezdődik a Daráló második órája itt a Rádió Morán, az FM 98.80 és a 92.80, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daralo@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van Tiesto egyik klasszikusa egy modern feldolgozásban. Ez a Little Industry Rose Reached remixében. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is!

Szombaton észak felől időnként kiterjedt felhőtakaró érkezik fölénk, előtte Dél-Burgenlandban még több lehet a napsütés. Déltől aztán észak felől ismét napsütéses idő veszi kezdetét. A mérsékelt északi szél Észak-Burgenlandban nyugatias lesz és megélénkül. A hajnali 16 és 21 fok után a napi csúcs hőmérséklet 24 és 27 fok között várható. Vasárnap reggeltől estig sok napsütésre számíthatunk. A délután megjelenő kevés gomoly felhő nem zavarja az időjárást. A mérsékelt olykor megélénkülő északnyugati szél Dél-Burgenlandban csak gyenge lesz. Hajnalban 10-16, napközben legfeljebb 23-27 fok várható. És időjárási észleléseket ti is küldhettek be a wettermelden.at oldalon.

Daráló Rádió Show-t halljátok itt a Rádió Morán, és elérkezett az idő, hogy elindítsa mai minimixünket, melyben ezúttal négy dalt is hallhattok, sorban egymás után megszakítás nélkül. Elsőként itt van Deadmau5 és a The Reward Is Cheese Kiauru remixében, utána pedig jön Fed Legrand és a That Thing.

0: Doráló, a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. E-mail címünk doráló@radiokotoyamora.at, illetve facebook.com/dorálórádió, itt is megtaláltok minket. És akkor most menjünk egy kicsit durvább vizekre.
1: Hé, nem vagy te szobor, hanem csak szopor.
2: Egyáltalán nem vicces.
1: Fogd be!

Eddig tartott a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ, az én mini mixeimmel összefűzve ennek a 27. epizódját hallhatjátok. 23 órakor jön a Hard Daráló, ma csak és kézzel rock drum and bass zenékkel, éjféltől pedig két régebbi mixem szól ismét itt a Rádió Morán. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Daráló Gyulacival.
1: Hard Daráló, csak zúzós zenék.
0: Hard Daráló, csak zúzós zenék.